0: Olyan kinti kávéba?
1: Arra-szára, mi szólít a madara, vangyar, ma éjszak, csak nem ampad föl.